Budapest Szeged autópályán vezessenek óvatosan, mert a 63. kilométeren összeütközött egy autó egy szarvassal. És ezen a helyen az út csak egy savon járható.